Ragash dat Atlantif, if magav, jif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Nimkirekfel, nimmekekel, atsom tovab.